0: ti značio.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
2: Horvát Rádió és Televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat május 18-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál a többi munkatárs nevében Golub Mária köszönti Önöket. Mondom a mai tartalmat röviden. Új üzemanyagárak a következő két hétre. Nemek közötti egyenlőség ombudsman, minden megyében kell lennie krízisközpontnak. A mezőgazdasági termékek átlagos termelői árai 8,5%-kal emelkedtek. Horvátországban egyre inkább releváns témává válnak az űrtechnológiák. Ukrajna és Magyarország konzultációt folytat a magyar kisebbség ügyében.
1: Híreink következnek.
0: A horvát kormány mai telefonos egyeztetés során elfogadott egy rendeletet, amely meghatározza a következő két hétre vonatkozó üzemanyag árakat, amelynek értelmében 2-től 1 liter benzin ára a korábbiakhoz hasonlóan 1,64 € lesz, míg a gázolaj ára 6 centtel olcsóbb, 1,66 € csökken. A kék gázolaj 7 centtel lesz olcsóbb, literenként 1,15 €, míg a tartályos gáz kilogrammonként 14 centtel lesz olcsóbb, és 1,44 € fog kerülni. A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint a mezőgazdasági termékek átlagos termelői árai az idei év első negyedévében 8,5%-kal emelkedtek az előző évhez képest. A zöldségtermékek ára 11,6%-kal, az élő állat, baromfi és állati termékek ára pedig 6,5%-kal emelkedett. Az adatok szerint a növényi termékek áremelkedését a zöldségek, virágok és palánták 23,4%-os, a bor 14,3%-os, a gyümölcsök 10,4%-os áremelkedése befolyásolta. A gabonafélék ára 8,5%-kal csökkent. Az állattenyésztésben a legnagyobb részesedéssel bíró termékcsoportban a szarvasmarha ára 22,9%-kal, a baromfi ára 1,5%-kal emelkedett, míg a sertés ára 15,5%-kal, a tejé pedig 0,1%-kal csökkent. Visnya Ljubičić, a nemek közötti egyenlőség ombudsmanja ma aggodalmát fejezte ki a családon belüli erőszak növekedése miatt, emlékeztetve arra, hogy tavaly 18 nőt gyilkoltak meg intim partnerek. Bírálta az igazságszolgáltatást az erőszak elkövetőire kiszabott alacsony büntetések miatt. Az ombudsman újságíróknak mondta ezt Splitben, ahol a Split-Dalmácia megyei közgyűlés családon belüli erőszaknak szentelt tematikus ülésén vett részt. A krízisközpontok létrehozása Horvátországban az Európa Tanács erőszak visszaszorításáról szóló egyezménye szerinti kötelezettség, de eddig csak Zágrábban működik ilyen központ, hangsúlyozta az ombudsman. Az űrtechnológiák Horvátországban egyre inkább releváns témává válnak a közszféra, az ipar és a kutatói közösség számára, mondták az Európai Ügynökség, az Európai Bizottság, a horvát intézmények, az ipar és az akadémiai szféra képviselői egy zágrábi szemináriumon. A rendezvényt a Tudományos Oktatási és Ifjúsági Minisztérium szervezte az Európai Ügynökséggel együttműködve, az Üdvözlet az Univerzumnak projekt részeként, azzal a céllal, hogy megerősítsék a föld megfigyelési adatok alkalmazását a közszférában. Kijev és Budapest ezen a héten megvitatja az ukrajnai magyar kisebbségi jogait, közölték a két ország külügyminiszterei, miközben a magyar kormányváltás utáni kapcsolatok helyreállítására törekszenek. Magyar Péter miniszterelnök új jobbközép magyar kormánya nem osztja azt az ellenségeskedést Ukrajnával szemben, amely elődje Orbán Viktor kormányát jellemezte, viszont ellenzi Kijev gyorsított Európai Unióhoz való csatlakozását, és azt mondja, hogy a nyugat-ukrajnai magyarokkal való bánásmód kulcsfontosságú lesz az országok közötti kapcsolatok javításában.
1: Magyarország eszéki főkonzulátusa és az Eszéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke május derekán indította útjára filmklubjának harmadik évadját szerdai filmszeánsz elnevezéssel. A filmklub első vetítése keretében az Átjáróház című filmet mutatták be. Az Eszéki Uránia moziban angol feliratozással vetítették a filmet. Az Átjáróház egy 2022-es magyar fantasy romantikus film, amelyet Madarász Isti rendezett Veres Attila forgatókönyvéből. A részletekről, valamint a filmklub további megmozdulásairól Valkó Ádámnál, az Eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék lektoránál érdeklődtem.
2: Ez a harmadik évadja a Magyar Filmklubnak, amit az Eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, illetve az Eszéki Főkonzulátus közösen szervez. Hála Istennek, hogy ez már a harmadik évadot tudjuk megkezdeni. A Nemzeti Filmintézetnek a támogatásával 5 filmet tudunk bemutatni minden ilyen évadban. Az első évadban a magyar klasszikusokra koncentráltunk elsősorban, tehát úgy klasszikusok, tehát hogy most már az ilyen 30-40 évvel ezelőtti filmekre, tehát az első filmünk az a 97-es Csini Baba volt, ami ma már mindenképpen klasszikus. Viszont a második évadtól már, ami koncepció megmaradt a harmadik évadra is, inkább már az újabb, a frissebb alkotásokra koncentrálnánk. Tehát ez a mai film is, amivel kezdjük az idei szeánszokat, filmszeánszokat, a 2022-es Átjáróház című film, ami egy nagyon érdekes keveréke a romantikus vígjátéknak és a tudományos fantasztikum természet feletti tematikának, ugyanis egy hullaházban játszódik, amiből aztán egy átjáróház lesz. Úgyhogy ennél többet nem is lehet akkor elárulni, tehát ne spoilerezzem el annyira a tartalmat, de minden esetre tehát egy parádés szereposztással egy érdekes történet, és ezt a vonalat fogjuk megtartani akkor a többi vetítésen is. A következő vetítésünk az majd június 3-án lesz, tehát ezek mind szerdai napra fognak esni, mert hogy az elnevezést is az harmadik évadnak úgy választottuk meg, hogy filmszeánsz szerdán. Úgyhogy mint ahogy volt korábban a klasszikusok kedden, fantázia név, most ez a szerdai verzió, és tehát most még a nyári szünet előtt, tehát ezen kívül ugye lesz még egy vetítés, és akkor ősszel meg majd akkor még 3 vetítést fogunk akkor majd az eszéki közönségnek, illetve a tágabb értelembe vett drávaszögi közönségnek is prezentálni.
1: Éppen akartam kérdezni, hogy hogyan lesznek beütemezve a következő vetítések. Elárulta, és vannak-e már terben, hogy mik lesznek vetítve?
2: Igen, tehát még egy film az még kérdéses, mert hogy az tavaly egy nagyon termékeny és tartalmilag szerintem nagyon teli találat együttműködés volt az Eszéki Zsidó Kulturális Hónappal, mert akkor a Lefkovicsék Gyászolnak című magyar filmet vetítettük le az ő programokon keretében, ami tulajdonképpen tehát a Magyar Filmklubnak a része is volt, de a tematika miatt ez összeért ez a kettő, ezt szeretnénk ezt idén is megtartani, és itt lesz még egy kis kérdés, de az októberi vetítés például az a Drakulics elvtárs lesz majd, tehát az már biztos.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.